Szemlélad! Szemlélad! Nem leszél túl lejjelét! Vaffa megkötti nagy után, hogy ilyen a gyorsan!